Köszönöm, hogy én vagyok. Kinyomom, bocsi csak. Keres a behajtó, a rendőrség meg a hitelet, de ezért vagyok geci sikeres, mert mindenki keres, vagy hogy van. Nem tudom, de annyira leszarom, tolony magas a szarom, irigykednek az éve tolony ma. Hát ezt most jól kifejeztem, de jól kifejellek, és ott befejeztem, te csicska. Követek, mint téró bicske, de úgy beszartok, mint százlábú a Balázs kézbe, jó. Kérdezi az interjús, hogy Geri, sok véleményt, hogyan bírod.